forradalmi változást hozott, hiszen nagyobb távolságokat lehetett gyorsabban és kiszámíthatóbban megtenni. Sós Imre ötlete alapján Szalai Ágnes történész kezdte feltárni Munkácsi kevésbé ismert útvonalait és állomásait. A közös munka eredménye egy történelmi vasúti térkép és öt informatív tábla lett, amelyekből kiderült, hogy merre járt a festő, miért éppen odautazott és hogyan jutott el, mi történt az adott út során. A kutatás több olyan települést is felszínre hozott, amelyek a közismert életrajzokban kevésbé hangsúlyosan szerepelnek, így Bánfi Hunyad, Kolozsvár, valamint több erdélyi és európai állomáshely. A történész szerint épp ezt teszi izgalmassá a feltárást, a térkép olyan helyeket is megmutat, amelyekről eddig kevesebben tudtunk. Munkácsi számára fiatalon a vonat elsősorban a tanulás és a lehetőségek eszköze volt, később pedig a meghívások, gyűjtők és monumentális festmények felállítása miatt utazott sokat, sőt a nagy munkácsi művek is a vasútra kerültek. Varga Tamás alpolgármester az átadón arról beszélt, a Munkácsi negyed kialakításával elindult folyamat folyamatosan új ötletekkel gazdagodik, megújultak intézmények, létrejöttek köztéri alkotások, és egyre többen kapcsolódnak be a kultusz építésébe. Hangsúlyozta, hogy mindig lehet új nézőpontot találni, most például azt, hogyan kapcsolódik össze Munkácsi és a vasút. A térkép ráadásul nem csak Békés Csabára és Magyarországra, hanem Európára is kinyitja a történetet. Párizs, Bécs, Budapest, Erdély és számos kisebb település is felkerült arra a képzeletbeli útvonalra, amelyen a festő életét követhetjük. A kezdeményezés turisztikai célja is egyértelmű, aki megismeri Munkácsi történetét, talán kedvet kap ahhoz, hogy személyesen is felkeresse egykori állomásait, így egy budapesti pályaudvar, egy erdélyi város vagy akár egy európai nagyváros is új jelentést kaphat.

0: Békés Csabán idén is égi látványossággal készülnek az államalapítás ünnepére. Az önkormányzat közölte, milyen lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, amely a városi programok egyik kiemelt eleme. A Szent István téren egész délután és este zajlanak a kísérő programok, 7:30-tól a Magashegyi Underground, este 8 órától a PTE Brass Band, 21:20-tól pedig a TNT lép majd színpadra. A rendezvény részeként Szarvas Péter polgármester 21 órakor mond beszédet, ezt követi majd a tűzijáték. A Városháza hátsó udvarából összesen 278 rakéta emelkedik majd a magasba, a látványosság hossza pedig az elmúlt évekhez hasonlóan 5 perc lesz. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 2026-os tűzijáték első felében vidám, nyarat idéző színek jelennek meg, a második felében pedig a nemzeti színek dominálnak. A csúcsponton aranyból a Szent Korona formája rajzolódik majd ki az égbolton. A rakéták váltakozó zenékre és különféle effektekre épülnek, köztük recsegő típusokra is. Mivel a polgármesteri hivatal hátsó udvaráról indítják őket, a városban több ponton is jól követhető lesz majd a tűzijáték. Látványos showműsorral feszült izgalmakkal zárult a nyár egyik legjobban várt balatoni szépségversenye. A Queen of Balaton 2026 gála estét a Balaton Lellei BL Jachtklubban rendezték meg, ahol a Somogyi Bogyó Tamara elhódította a királynői koronát. De Békés megye is ünnepelhet, a 22 éves Békés Csabai Szolcsánszki Tünde ragyogó teljesítménnyel elnyerte a Best Buddy királynő címet. A zsűri döntése alapján a fődíjat egy 28 éves kaposvári versenyző Bogyó Tamara kapta, aki a királynői cím mellett egy rangos külön díjat is átvehetett. A 10 döntős jelölt több körben mutatta meg nőiességét és kisugárzását. A beszámoló szerint Bogyó Tamara korábban főként táncosként szerepelt csapatban, így a verseny kiváló alkalom volt számára, hogy egyénileg is bizonyítson. A rendezvényen nem hagyományos felvonulás volt, hanem egy látványos show. A versenyzők hajóval érkeztek a színpadhoz, miközben a Mirror Girls tánc produkciója fokozta a hangulatot. A műsort Máté Roland és Szabó Gréta vezette, a hölgyek pedig több tematikus körben mutatták meg alakjukat és megjelenésüket. A gála jótékonysági célt is szolgált, a közönség díjra érkező szavazatokból befolyt összeggel hátrányos helyzetű gyermekeket támogattak. Az estet látványos fellépések tették emlékezetessé, köztük Ciráki Dézi és Gregovics Tamás élőzenéje, Széles Iza énekes produkciója, valamint Barida Fanni légtornász levitét című bemutatója. Nyomándrődön egy nő hétfő este holtan találta férjét és lányukat otthonukban. A rendőrség elsődleges megállapítása szerint a 74 éves férfi megölte 48 éves lányát, majd önmagával is végzett. A bejelentés augusztus 17-én este 7:30 körül érkezett a rendőrségre. A nő elmondta, hogy amikor hazatért, a konyhában holtan találta férjét, az egyik szobában pedig lányukat. A helyszíni szemle eddigi adatai szerint a férfi, miközben felesége napközben távol volt, végzett a lányával, majd saját életét is kioltotta. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya emberülés büntetgyanúja miatt indított nyomozást, a hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Szent István napi előzetes és jubileumi év a Lencsésin. Felborult autó gyorsrendőri segítséggel a Bartók Béla úti balesetnél. Új plébános érkezett a belvárosi katolikus templomba. Különleges színházi hónap a Jókai Színházban. Már is mondom a részleteket. Augusztus 15-én tartja idei Szent István napi előzetesét a Lencsési Közösségi Ház, ahol a szervezők olyan programot állítottak össze, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódást. Takács Péter intézményvezető elmondta, hogy a rendezvény az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és a lakótelepen élőknek szeretnének közösségi élményt nyújtani. A Közösségi Ház idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amelyhez ősszel egy 35 eseményből álló jubileumi sorozat kapcsolódik majd. A vezető szerint ennek elő évfutára lesz a mostani augusztus 15-i nagyszabású program. Felidézte, hogy 1992 óta a pandémiás évek kivételével minden esztendőben megrendezték a Szent István napi előzetest, így az idei már a 33. alkalom lesz. Hangsúlyozta, hogy bár korábban országosan ismert előadók is felléptek náluk, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt idén főként helyi művészek adják a program gerincét. A rendezvény ezúttal is a csorvási fúvós zenekar és mazsorett csoport felvonulásával indul. A lencsési közösségi ház melletti téren Sós Emőke székely népmeséket mond, felép a Feed Dance Center, majd Kéri György Skót Dudán, Szőke Maja Anna pedig zongorán ad műsort. Az est kiemelt programja a Máté Péter est, amelyen Bauer Barbara, Ramasz András, Vozzárem Krisztián és Kemény Gitárklub lép a színpadra. A rendezvényt a Salamon család látványos LED és tűzsója, valamint a Supamono koncertje zárja. Takács Péter úgy fogalmazott, szeretettel várnak mindenkit, és arra biztatja a lakótelep közösségét, hogy ünnepeljenek együtt. A hétfői délelőttben nagy erejű ütközés rázta meg Békés Csaba egyik forgalmas csomópontját. A Bartók Béla út és a Tulipán, valamint Gálik utcák kereszteződésében 4 személyautó csapódott egymásnak, az egyik jármű felborult. A helyszínre érkező rendőrök azonnal felmérték, hogy komoly baj történt, és az egyik sérült, egy idősasszony erősen vérzett. A sérült ellátását Rácz Mercedes Ilona rendőrőrmester, a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársa kezdte meg. A rendőrnő korábban poliszmedik képzésen saját el az első segélynyújtás legfontosabb fogásait, és ezúttal minden tudására szükség volt. A sebet a helyszínen lefertőtlenítette, bekötözte és stabilizálta az asszony állapotát. Mire az országos mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, a sérült már átadható volt a mentőknek. A rendőrőrmester később úgy fogalmazott, szomorú, ami történt, de örül annak, hogy kollégáival együtt segíthettek. A hétfői karambol ismét rámutatott arra, hogy milyen gyorsan kialakulhat veszélyes helyzet egy forgalmas kereszteződésben, és mennyire fontos, hogy a helyszínen lévők megőrizzék lélek jelenlétüket. Ezúttal a rendőrök nem csak a helyszín biztosításában, hanem az életmentésben is kulcs szerepet vállaltak. Új plébánost köszöntöttek Békés Csabán. Augusztus 3-ától Cang Gábor atya látja a plébánosi feladatokat a belvárosi római katolikus templomban, közölte a Páduai Szent Altartár Székesegyház közössége. Az atya Gyoma Endrődről érkezett és visszatért abba a városba, ahol 2005-ben bemutatta első szent miséjét. Szent beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus ma is jelen van közöttünk, megtalálhatjuk őt az Eucharisztiában és szenvedő emberekben, akiknek segítséget nyújthatunk. Cang Gábor atya 1980-ban született Aradon, teológiai tanulmányait 1998 és 2005 között Szegeden végezte, Békés Csaba előtt Gyuma Endrődön, a Szent Imre templomban szolgálta a híveket. Endrődi búcsúbeszédében kiemelte, hogy a 14 év alatt kialakult kapcsolatok egy áthelyezéssel nem szakadnak meg, és továbbra is fontos számára a közösség, amelyet eddig szolgált.

0: Különleges színházi előadások várják a Békés Csabai közönséget, a Békés Megyei Könyvtár, a Bamberg Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésének köszönhetően. A részleteket kedden délelőtt sajtótájékoztatón ismertették. Juhász Zoltán, a Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy immár 3 éve dolgoznak együtt az Irodalmi Társasággal, és 2024 óta közösen szerveznek színházi produkciókat. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja olyan előadók és társulatok bemutatása Békéscsabán, akik helyben kevésbé ismertek, ugyanakkor országosan, különösen a fővárosban már nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen a Dante közösségi alkotótér is, amelynek művészei visszatérő vendégek a városban. Augusztusban 2 hangulatában és stílusában is eltérő előadás érkezik a Jókai Színházba. 14-én Kondákor Zsófia és Jászberényi Gábor szereplésével láthatja a közönség Talli Redina Egy perccel tovább játék a szerelemmel egy felvonásban című darabját, amely egy párkapcsolati válság lelki folyamatait mutatja be. 29-én Hegyi Barbara történetek a konyhámból, avagy Barbara stand-up című előadása érkezik. A produkció az élet szomorú és vidám pillanatait idézi fel sok humorral, személyes történettel, így egy igazán könnyed szórakoztató estére számíthat a közönség. Mánszky Mihály, az Irodalmi Társaság vezetője úgy fogalmazott, hogy minden korosztálynak ajánlja a színházat, mert a színpadi élmények életre szóló emléket adnak. Mint mondta, az előadások kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy új élményekkel gazdagodjanak a nézők. A produkciókat ezúttal is úgynevezett művész simogató követi, ahol a nézők személyesen találkozhatnak az előadókkal. A színházi sorozat a nyár végével sem ér véget. Szeptemberben a Nő, ha elmúlt 40, októberben pedig ennek férfi változata, a Férfi, ha elmúlt 40 érkezik Békéscsabára. A szervezők novemberre és decemberre is további előadásokkal készülnek. A Szigligeti utcai bölcsödében egyre több kisgyermek szorul korai fejlesztésre. Erről számolt be Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő, miután egyeztetett Vici Anné Vince Mónikával, az intézmény vezetőjével. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások a gyermekek megszokott biztonságos környezetében valósuljanak meg. A képviselő saját felajánlásával segítette a fejlesztőszoba felszerelését. A pedagógiai szakszolgálat listája alapján beszerezték a hiányzó mozgás és készségfejlesztő eszközöket. Emellett Fülöp Csaba képviselői keretéből közel 60 ezer forintot biztosított további fejlesztő eszközök vásárlására. Közösségi oldalán azt is jelezte, hogy egyeztettek a bölcsőde épületének udvarának felújítási, karbantartási feladatairól, amelyek a következő időszakban válhatnak aktuálissá. A Magyar Falu program idei 2 pályázati felhívására révén csaknem 540 millió forint támogatás jut Békés megyébe, derül ki a program honlapján közzétett listából. A felhívások utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére adtak lehetőséget az 5000 fő alatti településeknek. Almáskamarás, Békés-Szentandrás, Dombiratos, Nagykamarás és Végegyháza mindkét pályázaton eredményesen szerepelt. A legnagyobb nyertes Nagykamarás lett, ahova több mint 116 millió forint érkezik. Végegyháza támogatása 90 millió forint, Békés-Szentandrásé csak nem 50 millió forint. A listán szerepel még Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körös-Nagyharsány, Kunágota, Lökösháza és Magyarpánhegyes is.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

és még több.

romboló szerelem, forró szenvedély, nincs többé űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra kiszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem a takaró alatt. A legszívesebben most jól meg.

0: Keep on dancing.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este ha rád tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csak.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
1: Szia Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
0: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
1: Igen, ez így van. Hát

0: kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztállyal. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében, véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
1: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye eltelt már több évtized, szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
0: Hát én szerintem elsősorban, és ezt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termeknek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott, teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriásit ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadban, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy fél órás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles lett, és mivel egyre többen járnak az edzőterembe, ezért egyre jobban odafigyelnek erre a dologra. Most már itt az országban is. Mert ez nagyon sokáig gyerekcipőben járt itt, úgymond ez a sportág. De most már egyre jobban szélesedik, egyre jobban az emberek tudatában van most már ez a dolog, és egyre többen látogatják az edzőtermeket. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
1: Én is pont ezt akartam mondani, hogy végül is te beleláttál abba, hogy a közvélemény is megváltozik ezzel a sporttal kapcsolatban. Nem csak mondjuk egy átlagember tekintett most már igazán komoly sportként rá, hanem akkor ezek szerint a tudomány is, ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sporttággal kapcsolatban.
2: Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.

0: és még több.
1: Stort Rádió.
2: Mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
3: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott éltem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában. Az edzőteremben éltem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Sugallatára kezdtem el én, úgymond, ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem. És akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valóm a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok már háromszoros Európa-bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, tehát, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy hogy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ideje, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem. Ezt a dolgot előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év alatt így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhatunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
2: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
3: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi verseny sorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki az, hogy tud felkészülni rá ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor eleve ezt először választod, kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az európai, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzéstervem mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki, egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel, tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően, mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk, és hát ugye mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak. Tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
2: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Térjünk rá akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
3: Hát azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa-bajnokságon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriába, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriákban is, tehát az alacsony kategóriában, a magas kategóriában, ahol én indultam, illetve a súlycsoportos kategóriában, nehéz súlyban, ahol én indultam, meg az alacsony súlyoknál is rengetegen voltak, tehát több mint 20 versenyző. Tehát az nagyon komoly dolog, mert ott azt gondoljunk bele, hogy kategóriánként, mikor fölmegy a színpadra 15-20 versenyző, és szinte mindenki egyforma, mindenki nagyon jó, ott aztán tehát nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki dobogós helyezést érjen el. Tehát egy EB-n, meg egy VB-n azért azt szoktuk mondani, hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa-bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és a ne tovább jönnek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépség ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár, mindenki kivétel nélkül.
2: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
3: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra ugye, és a kisfiamra, kicsit szélesebben ugye a szüleimre, és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősükre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos, elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért, óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet, ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból, vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságon, hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokba tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette 2 munkahelyen van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor minél jobb oldaladat tud megmutatni.
2: Nem sokára folytatjuk Lipták Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűri tagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!

0: és még több. Sport
1: Rádió. Egyébként, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán te mi suhantált ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenyre?
2: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön, annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam, úgymond a sorsra. Én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
1: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
2: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezeken a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, ez amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon, nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban már a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, hogy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
1: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga barnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11 féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is, azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat, ugye a festékkel, festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szórópisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy olyan 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva és utána szalonképes vagy úgymond, és mehetsz fel a színpadra versenyezni.
1: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
2: igen,
1: módon.
2: Igen, most már egységes, igen.
1: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy háromszoros világbajnoki címet is?
2: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövő évben, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy én eleve a sport szeretete miatt csinálom elsősorban, a versenyzést is. Tehát nem azért kezdtem el az elején se, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, nem azért indultam el, hogy most akkor én mit tudom én, milyen bajnok legyek, hanem eleve a sport, ennek a sportnak a szeretete miatt indultam el, és úgy voltam vele, hogyha én megteszem, amit kell, amit mond a Józsi mester, hogy én mit csináljak, és hogy rakjuk össze magamat, akkor mivel én ott megteszek mindent, akkor úgy voltam vele, hogy utána akkor valószínű, hogy ennek lesz eredménye is. Tehát igazából én nem feltétlenül azért mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: Rádió.
1: Magazin műsorunk vendége Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok volt. A teljes beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum hivatalos weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

JTL, a Budi Samsung és az Iváncsai SK van akkumulátorgyárakat érintik, miközben a kormány valamennyi kiemelt ipari beruházást felülvizsgálja. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítást több fontos

0: ellenőrzése érdekében vizsgálják egy közvetlenül a felügyelőbizottság alá tartozó ellenőrző szerv létrehozását, amelynek hatáskörét az MNB alapítványaira és leányvállalataira is kiterjesztenék. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, már augusztus 19-e, van a Hubák a névnaposok, mellettük a Jánosok, a Bernátok, a Lajosok és a Mariánok is köszönthetők. Hát véletlenül se feledjük el azt, hogy egyébként mindjárt itt a hosszú hétvége, úgyhogy remélem, hogy ez mindenkit motivál már egy kicsit.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és persze most még többet játszunk. Augusztus 19-e van, nézzük a mai nap híres születésnaposait. Gabriel Coco Chanel francia divattervező, Baróti Lajos labdarúgó edző, de ezen a napon született Gera Zoltán Kossuth-díjas színművész is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, egyre közelebb a 7 óra. Na, még egyet kortyolunk a kávéba, hogy rendesen megébredünk, aztán a hét utolsó munkanapját rendesen beindítjuk, ami most szerdára esett, hiszen mindjárt itt egy 4 napos hosszú hétvége. Addig is hozzuk a jó zenéket, és 7 órakor majd a híreket.

0: empty. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A 2027-28-as tanévtől újra az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek a gyerekek iskolai érettségéről, felváltva az oktatási hivatal eddigi központosított gyakorlatát. Kereki Judit államtitkár közölte, a vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye lesz az irányadó. A mostani 2026-27-es tanévben még a korábbi eljárás marad érvényben. A módosítással a szakma és a szülők által régóta kritizált bürokratikus rendszert vezetik ki, amely a szakértők szerint az elsős évismétlések számának emelkedéséhez vezetett. A hazai egészségügyi finanszírozás jelentősen elmarad az Európai Uniós átlagtól. Az országnak a GDP 4,7%-át kitevő kiadásai forráshiányos rendszert eredményeznek. Csinkó Eszter egészségügyi

0: élettartam Magyarországon jelenleg 77 év körül alakul, ami több mint 4 évvel alacsonyabb a nyugat-európai átlagnál. Aranyérmet nyert a magyar középiskolás válogatott a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjének csapatversenyén a görögországi olimpiában. A diákoknak egy kitalált, magas inflációval és energiakitettséggel küzdő ország gazdasági bajaira kellett összetett javaslatcsomagot kidolgozniuk, majd azt sikeresen megvédeniük a nemzetközi zsűri előtt. Többnapos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drónfény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádió. És még több.
1: Elmúlt 7 óra. Milyen szerencse, hogy a hét utolsó munkanapja ma szerdára esett. Itt vagyunk augusztus 19-én, egy nappal a hosszú hétvége előtt. Közben is játsszuk a jó zenéket, Csabán a starton.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
0: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Ma még azért úgy, melegecskének tűnik az időjárás, de természetesen azért azok a 43-4 fokok, amik voltak augusztus elején, azért talán mögöttünk maradnak. Legalábbis a hosszú távú valószínűségi előrejelzés azt mutatja, hogy ilyenkor már azért úgy augusztus második felében szép lassan elkezdenek hát egy kicsit normalizálódni a hőmérsékleti értékek.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok.

0: reggelt itt a Start Rádió, augusztus 19-e van. 89-ben ezen a napon volt a pán-európai piknik. Az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. Ezen a napon számolt be a New Yorki Herald című lap a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, szóval kitört az aranyláz Amerikában 1848-ban. Szintén a mai naphoz köthető információ még, hogy ezen a napon Medgyessy Péter miniszterelnök bejelentette lemondását 2004-ben.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: együtt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, nem sokára 8 óra lesz, érdemes velem maradni a következő órában. Sokak által imádott, sokak által utált home office jelenséget fogjuk boncolgatni.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

8 óra elmúlt itt a Start Rádió. A digitális világunkban egyre többen kapják meg a home office-t, valakinek ez nyűg, valakinek pedig maga az áldás. Hogyan lehet ezt egészségesen csinálni? Erről beszélgetünk ebben az órában.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
1: Sport Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió sok zenével és persze most még többel. Az egészséges otthoni munkavégzésről beszélgetünk most. A hosszú órák alatt fontos, hogy a szék és az asztal kényelmes legyen, támogassa a helyes testtartást. A szék magassága legyen állítható, és legyen megfelelő háttámasz, hogy elkerüljük a hát és a derékfájást. Az asztal magassága is számít, a könyökünk derékszögben legyen, amikor gépelünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Az egészséges otthoni munkavégzésről mesélek most. Nagyon fontos, hogy a monitor teteje legyen szemmagasságban, így elkerülhetjük a nyaki és válfeszültségeket. Ne hajoljunk előre vagy lefelé a képernyőhöz, mert az hosszú távon káros lehet. Használjunk állítható állványt, és hogyha kell, akkor emeljünk meg mondjuk egy könyvvel.
1: Sok a szere, és még több.

0: Ez a Start Rádió sok zenével is, most még többen, mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök a hosszú hétvégén is, reggel 6 órától minden nap együtt ébredhetünk majd. Kívánom, hogy önöknek legyen pihentető és szórakoztató a mai naphoz pedig kitartást. Itt vagyunk hős munkatársként, sok jó zenével és hasznos infóval egész nap.
1: Sok a szere, sok a szere. És még több.
2: Start Rádió. Start.

Mine is huge in the swine got let me get it.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start rádió.
0: Hú, de laza.
2: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napiroza indul üdv a fedélzeten. Hozom is a jó zenéket, az érdekességeket a nagyvilágból, nem sokára kalendáriumunk. Mai ablakát is kinyitjuk és megnézzük, mi rejtőzik mögötte. Rádiózunk együtt, szép napot kívánok!

0: Start Rádió. Társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális

0: regionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szólítva néhány gondolat a mai események közül, és néhány feljegyzés. Például 1848 mai napján született Gustave Cable Bateau, francia festő és műgyűjtő, aki saját művészetét háttérbe szorítva impressionista társait támogatta. Illetve 111 éve a mai napon született Baróti Lajos, labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, illetve 1923 mai napján született Gera Zoltán, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.

egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: és még több. Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Lassan az első óránk végéhez érünk, de velünk meg annyi jó dal az ebédidő kezdetéig is. A mai névnaposaink a Hubák és a Jánosok, nekik nagyon boldog névnapot kívánok, és a következő órában is remélem, hogy mindannyian együtt rádiózunk. Hozom a jó zenéket egészen délig.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Ebben az órában néhány gondolatot hozok majd az egészségmegőrzés egyében, a vitaminok fókuszban nem sokára, és a jó zenék a folytatásban is, rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión a napilózzal szól. Itt van néhány gondolat a D-vitaminról, ami több, mint csontvédelem. A D-vitaminról legtöbben csak a csontok egészségével kapcsolatban hallanak, pedig jóval többről van szó. Ez a vitamin valójában hormonként is viselkedik, és létfontosságú az immunrendszerünk működéséhez. Ha hiányzik, fogékonyabbá válhatsz légúti fertőzésekre, gyakrabban lehetünk betegek, és más, és még a hangulatunkra is hatással lehet. Kutatások szerint összefüggésben állhat a téli depresszióval is, bár ez jelenleg talán nem áll fent, de mivel a D-vitamin termelődése nagyrészt napsütéshez kötött, a téli hónapokban különösen fontos a pótlása minden évben, akár étrendkiegészítő formájában. Erről beszéltünk majd picit.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lozaszól. Ennek a végéhez érve én pedig már köszönöm a figyelmet, és egyben jó étvágyat is kívánok az ebédhez hamarosan. További szép napot kívánok, jó rádiózást, a délutánt is töltse velünk, minden jót! Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 19-e szerda déli 12 óra van. A fotográfia fővárosává válik Békés Csaba, újabb vízkorlátozás a Tisza Körösvölgyben, háromnapos véradás a madzagfalvi napokon, 4 napig a Rokké volt póstelek, már is mondom a részleteket. Csak nem 2 hónapon át, augusztus 25 és október 22-e között rendezik meg a Békés Csabai Fotófesztivált, amely több mint 1 tucat kiállítást és összességében több 100 fényképet vonultat fel. A cél változatlan, a fotográfiát közelebb vinni a közönséghez és a várost a fotóművészet egyik vidik központjává tenni. Imre György főszervező elmondta, hogy a 2026-os fesztivál minden eddiginél gazdagabb programmal érkezik. A különlegesség most is az, hogy nem egyetlen helyszínen zajlik. Intézmények, közösségi terek és közterületek adnak otthont a tárlatoknak, így Békés Csaba lényegében galériává alakul, ahol néhány óra alatt több kiállítást is meg lehet tekinteni. A főszervező, a BSC Szentgyörgyi Albert Technikum és Kollégium fotográfus szakoktatója hangsúlyozza, a cél, hogy a fotófesztivál a magyar fotográfiai élet egyik meghatározó vidéki rendezvényévé váljon, és évről évre egyre több alkotót, intézményt és érdeklődőt szólítson meg. Hozzátette, hogy a fiatal fotográfusok ugyanúgy bemutatkozási lehetőséget kapnak, mint a több évtizedes tapasztalattal rendelkező művészek. Az idei fotófesztivál csúcs eseménye idén is a sajtófotó kiállítás lesz, amelynek a Szent István tér ad otthont szeptember 22-től 1 hónapon át. Olyan díjazott fényképek kerülnek a közönség elé, amelyek egy-egy pillanaton keresztül mesélnek a jelenkor fontos eseményeiről és történéseiről. Augusztus 17-től újabb vízkorlátozások lépnek életbe a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer teljes területén. A tartós csapadékhiány miatt a mezőgazdasági vízhasználók a korábbinál 50%-kal kevesebb felszíni vízhez juthatnak. A vízügyi tájékoztatás szerint a rendkívüli csapadékhiány következtében kritikus szintre csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje és vízhozama, miközben a Körösök vízrendszerén is folyamatosan mérséklődik az érkező vízmennyiség. A kialakult helyzet miatt augusztus 17-től újabb korlátozásokat vezettek be a teljes vízgazdálkodási rendszerben. A közlemény hangsúlyozza, elsődleges szempont a lakosság ivóvíz ellátásának biztosítása, ezért a rendelkezésre álló, egyre szűkösebb vízkészleteket úgy kell felhasználni, hogy a létfontosságú vízigényeket továbbra is ki lehessen elégíteni. Az intézkedések értelmében korlátozzák, illetve egyes esetekben felfüggesztik a nem kommunális célú vízleadásokat és vízkivételeket, így többek között a mezőgazdasági vízhasználatot is. A felszíni vízből történő vízvételezésre jogosult gazdálkodók számára a korábbi mennyiséghez képest fele annyi víz áll rendelkezésre. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. A vízügyi tájékoztatás arra is kitér, hogy a rendkívüli helyzet külső, elháríthatatlan természeti okból alakult ki, ezért az öntöző víz szolgáltatás kizárólag a rendelkezésre álló vízkészlet mértékéig biztosítható. Amennyiben a kritikus kisvízi állapot tartósan fennmarad, és a felhasználható vízmennyiség tovább csökken, a vízgazdálkodási törvény alapján további korlátozásokra, illetve a vízhasználat szüneteltetésére is sor kerülhet kártalanítás nélkül. A vízhasználókat együttműködésre, fokozott takarékosságra kérik, a hidrológiai helyzet alakulásáról és az esetleges további intézkedésekről később adnak tájékoztatást.

életmentő eszközt és figyelemfelhívó üzenetet helyeztek ki a népszerű Békés Csabai játszótéren. A Csaba Parkban egy facsemetére akasztott, szétvágott mosószeres flakonba írták bele a kérést, aki arra jár, adjon egy kis vizet a fiatal növényeknek. A felirat szerint ezt a tetrekészséget a facsemeték ma fotoszintézissel, később pedig árnyékukkal hálálják meg. Az ötletes megoldásról készült fényképet először egy helyi közösségi csoportban osztották meg, majd Békés Csaba hivatalos Facebook oldalán is megjelent. Az önkormányzat üzenetében köszönetet mondott mindenkinek, aki hajlandó tenni azért, hogy a város a jövőben is zöld és élhető maradjon. Augusztus 20-a és 22-e között 28. alkalommal rendezik meg a békési madzagfalvi napokat, amelynek egyik kiemelt eleme idén is a madzagfalvi víradás lesz. A fesztivállal egyidős, országosan ismert kezdeményezésre ezúttal is több száz önkéntest várnak. A víradás 3 napon át zajlik majd, és a szervezők előre egyeztetett időpontban fogadják a résztvevőket. A Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének igazgatója elmondta, augusztus 20-ától 22-ig a szokott helyszínen a Békési Barta udvarban várják a víradókat. 10 ágyon több szakemberrel dolgoznak azért, hogy gördülékeny legyen az esemény, és valóban összejöjjön a rekordszámú 600 fős részvétel. Általában családok érkeznek, és sokszor olyanok is

0: rock és a metal uralta pósteleket. Múlt szerdától szombatig dübörögtek a gitárok az 5. Viharsarki Rock Fesztiválon. A rendezvény idén új szintre lépett, hiszen már két nagy színpadon váltották egymást a fellépők, és a program nem csak a zenéről szólt. A szervezők fontosnak tartják, hogy a szórakozás mellett jó ügyet is szolgáljanak. A visszaváltható palackok gyűjtésével a Viharsarki koraszülött mentő alapítványt támogatták, így a kezdeményezés egyszerre segítette a környezettudatosságot és a jótékony célokat. A fesztiválozókat arra ösztönözték, hogy a palackok ne a kukába kerüljenek, hanem a gyűjtést erősítsék. Arany Máté, a fesztivál egyik főszervezője úgy fogalmazott, nagyon jó látni, hogy ennek helye van egy fesztiválon. Rengeteg palack gyűlt össze, és egyértelmű volt, hogy az emberek nyitottak a kezdeményezésre. A szervezők szerint az idei látogatottság ismét emelkedett, a jegyvásárlások alapján a résztvevők több mint fele más megyékből érkezett postelekre, amit Arany Máté egyszerre tart örömteli eredménynek és fontos jelzésnek. Mint mondta, egy fesztivál nem csak a zenéről szól, hanem arról is, hogy legyenek olyan programok, amelyek miatt érdemes békésben maradni. Úgy fogalmazott, hogy még több ilyenre lenne szükség, sokan panaszkodnak, hogy nincs program, pedig vannak olyan rendezvények, amelyek bizonyítják, hogy van rájuk igény. A szervező tapasztalatai szerint jelenleg a legerősebb korosztály a 40-55 év közöttiekből kerül ki, miközben a fiatalabb generációk körében is nő az érdeklődés a zenetanulás és a zenekar alapítás iránt. Arany Máté, aki a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára arról beszélt, hiába drága hobbi a zenetanulás, mégis látszik, hogy van rá igény, sok fiatal érdeklődik, és remélik, hogy közülük később lesznek olyanok, akik hangszert vesznek a kezükbe, zenekart alapítanak, és akár ezen a színpadon is fellépnek majd. Az 5. Viharsarki Rock Fesztivál idén is bebizonyította, hogy a hangos gitárok és a metal mellett a közösségépítés, a helyi tehetségek támogatása és a jótékonykodás is fontos része lehet egy fesztiválnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd, ne is dadd a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallott.

0: Küldj te is üzenetet a startradio.hu-n.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű cinema deríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Rádió. Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ácsfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak.
8: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy. Indul egy újabb zenei óra, méghozzá az AC/DC jön nem sokára a lendületes Big Gunnal. Felcsendül a Duran Duran Sunrise című dala, és az Ice House is megadja az alaphangulatot az Electric Blue-val. Augusztus 19-e a fotózás világnapja. Érdekes belegondolni, hogy ma már szinte minden pillanatot megörökítünk, de vannak emlékek, amelyekhez nem is kell fénykép. Elég egy jól ismert dal, és már is felidéz egy régi nyarat, vagy egy különleges pillanatot. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor küldj SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy írj a startradio.hu-n, most pedig indul az új óra, elsőként az Ice House-zal, itt az Electric Blue.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok

Ez a Start a 98.4-en. Augusztus 19-e van, a Hubák ünneplik névnapjukat. A Huba magyar eredetű férfi név, jelentése azonban ismeretlen. Huba volt a neve az egyik honfoglaló magyar törzs vezérének is. Kedves Hubák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Közhang néven indult társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márka működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. A Tisza párt alelnöke kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy az országos és helyi ügyekben az állampolgárok közvetlenül elmondhassák véleményüket, javaslatokat tehessenek és nyomon követhessék a döntéshozatali folyamatokat. A kormánybiztos szerint az Európában is újszerű platform lehetőséget teremt a valódi társadalmi részvételre és a közös döntéshozatalra. Hivatalosan is megerősítették, hogy Lázár János a Fidesz elnökségének megbízásából az országot járja, hogy felmérje a párt állapotát az áprilisi választási vereség után. Havasi Bertalan sajtófőnök közölte, a politikus a teljes országos pártinfrastruktúrát feltérképezi, a munka gőzerővel halad, a záró jelentést pedig szeptemberig kell elkészítenie. A felmérés során a helyi szervezeteknél uralkodó hangulatot és a vereség értékelését is vizsgálják, amely

0: program elméleti és gyakorlati tudást nyújt ahhoz, hogy a résztvevők ötleteikből közösségépítő kezdeményezéseket valósíthassanak meg. A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet várnak, a kiválasztottakat pedig szóbeli beszélgetésre is behívják. Az Orbán Viktor kezdeményezésére indult szervezet az áprilisi választások utáni átalakulások részeként indítja el az akadémiát. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a vele született megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:01. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában ismét kellemes dalok jönnek. Itt lesz például a Chic Kane és Bryan Adams közös felvétel a Don't Give Up. Felcsendül a Lighthouse Family hangulatos Ocean Drive-ja, és Ross Stewart is megérkezik egy örökzöld feldolgozással. A Chic Kane és Bryan Adams közös felvétel a Don't Give Up 2000-ben a brit slágerlista első helyére is feljutott. Akkoriban ritkaságnak számított, hogy egy elektronikus producer és egy rock énekes ennyire jól működjön együtt, ez a dal pedig máig az egyik legismertebb példája ennek. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor küldj üzenetet a 0-22-21-21-20-as számra, vagy ír nekünk a startradio.hu oldalon. Most pedig indul az óra első dala Ross Stewarttól, itt a Have You Ever Seen the Rain?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
7: sok a zene, és még több.
8: Start Rádió.

az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, helyenként zápor, zivatar azért kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 20, míg holnap délután 35 fok várható.

0: Klubrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átfogó vizsgálat indult a Magyar Állam és a 4iG nyerté közötti tulajdonosi pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, közérdek pontosan látni az űripari és informatikai megállapodások részleteit, valamint a közpénzek felhasználását. A nemrégiben megjelent kormányhatározat alapján a gazdasági, honvédelmi, pénzügyi, valamint a technológiai tárca végzi az átvilágítást, az eredményekről pedig a vizsgálatok lezárását követően adnak nyilvános tájékoztatást.

0: 24-ig meghosszabbították, így a mostani szám még nem a végleges adat. Hozzátette, a jelenlegi kárigény már most jelentősen meghaladja a 2022-ben regisztrált teljes mennyiséget, amelyet az évszázad asszájának neveztek. A szaktárca tájékoztatása szerint a szántóföldi növények hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Aranyérmet nyert a magyar középiskolás válogatott a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjének csapatversenyén a görögországi olimpiában. A diákoknak egy kitalált, magas inflációval és energiakitettséggel küzdő ország gazdasági bajaira kellett összetett javaslatcsomagot kidolgozniuk, majd azt sikeresen megvédeniük a nemzetközi zsűri előtt. Aranyérmet nyert a magyar középiskolás válogatott a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjének csapatversenyén a görögországi olimpiában. A diákoknak egy kitalált, magas inflációval és energiakitettséggel küzdő ország gazdasági bajaira kellett összetett javaslatcsomagot kidolgozniuk, majd azt sikeresen megvédeniük a nemzetközi zsűri előtt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán, amelyek ebben az órában ismét változatos dalok jönnek, hallatott Dave Stewart, Heart of Stone-ját. Érkezik Marky Mark a No Mercy-vel, és a YouTube is megadja az alaphangulatot a Desire-rel. Dave Stewart neve sokaknak, elsősorban a Yurt Mix-ből lehet ismerés, pedig producerként és dalszerzőként is rengeteg előadóval dolgozott együtt, többek között Tom Petty-vel, Mick Jagger-rel és Brian Ferry-vel is készített közös felvételeket. Igazi háttérember, akinek a munkája rengeteg slágerben ott van. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, akkor tedd most 0-20-2-21-21-20 az SMS számunk, illetve a startradio.hu oldalon is tudsz üzenni. Most pedig indul az óra, első dalam, itt a YouTube és a Desire.

Sportrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

Ez a start a 98.4-en, a korábbi napok zsúfolt terhelő fronthelyzete után már fokozatosan megszint a közvetlen fronthatás, kedvezőbb, nyugodtabb, humán meteorológiai napnak vagyunk részesei. A magasabb pollen koncentráció, különösen a parlagfő az arra allergiásoknál okozhat tüneteket. Többfelé megerősödik az északnyugati szél, emiatt akár jelentősen mértékben is csökkenhet a járművek menet stabilitása. Jó utat a közlekedőknek!

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Sávelhúzásos terelés várható. Jó út!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán. Mondjuk nem sokára jön az Offspring, itt lesz ebben az órában a Vem és Kamrad egy dala is. Kellemes délutánt hallgass, de startod benne a Level 42-t, itt a Running in the Family.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok.

0: Ajstrandot, mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Reklámot hallottak.
3: Sok

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. Ma 37 éve volt a páneurópai piknik, az Endika állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. 2012 éve halt meg Augustus, az első római császár. 178 évvel ezelőtt a mai napon a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, így hát kitört az aranyláz. 75 éve Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes és zeneszerző. 75 éve született John Deacon, brit zenész, a Queen rockegyüttes basszusgitárosa. 73 éve született Póka Egon, basszusgitáros, zeneszerző, a Hobo Blues Band tagja. És 63 éve született Joy Tempest, a Europe énekese.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

Stadtradio. Stadtradio.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Átfogó vizsgálat indult a Magyar Állam és a 4iGN nyerté közötti tulajdonosi pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, közérdek pontosan látni az űripari és informatikai megállapodások részleteit, valamint a közpénzek felhasználását. A nemrégiben megjelent kormányhatározat alapján a gazdasági, honvédelmi, pénzügyi, valamint a technológiai tárca végzi az átvilágítást, az eredményekről pedig a vizsgálatok lezárását követően adnak nyilvános tájékoztatást. A 2027-28-as tanévtől újra az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek a gyerekek iskola érettségéről, felváltva az oktatási hivatal eddigi központosított gyakorlatát. Kereki Judit államtitkár közölte, a vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye lesz az irányadó. A mostani 2026-27-es tanévben még a korábbi eljárás marad érvényben. A módosítással a szakma és a szülők által régóta kritizált bürokratikus rendszert vezetik ki, amely a szakértők szerint az elsős évismétlések számának emelkedéséhez vezetett. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyei felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szene,
3: sok a szene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődésszervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
2: Sokat!

0: Sportrádió.
1: Mennyire vagy egyébként nyitott az új ötletekre? Megmondom, mire gondolok. Tehát például, hogyha mit tudom én, egy kollégád vagy egy ismerősöd az utcán megállít téged, és azt mondja, hogy milyen jó lenne egy ilyen vagy olyan rendezvényt lehozni ide Mezőkovács házára, és elgondolkodsz, és akkor azt mondod, hogy miért ne? Vagy azt mondod, hogy hát ezt nem kell. Vagy ezt mérlegeled előtte a helyzetet, vagy hajlamos vagy erre, hogy befogadj újdonságokat?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Ugyanakkor erre mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány országa, de ugyanígy a 10 millió rendezvény szervező és művöltés szervező országa is vagyunk, tehát mindenki jobban tudja, hogy hogyan kellene megszervezni egy adott rendezvény, mi az, ami rossz volt.
1: Jó, de most nem a fotelhuszárokra gondoltam, akik ugye ülnek a közösségi háló előtt, és akkor mit tudom én, meghívsz valamilyen előadót, és akkor miért ezt az előadót hívtad meg, miért nem a másikat?
2: Nyilván, ez
1: nem
2: nyilván. Jó. Én úgy gondolom, hogy ez erre tökéletes az, hogy egy művöltés szervezőnek, ezt is még a hőskorban tanultam, amikor tanultam a szakmát, hogy a művelődési házas, a műházasnak az az ember, akinek mindenhol ott kell lenni. Ha átadnak egy utat, ha új portéka van a piacon, a műházasnak ott kell lenni, mert abból tud építkezni, és ugyanakkor de azon kívül, hogy ott kell lennie, ismernie kell a településen azokat az embereket, akik a hangadók úgymond, tehát akik emberekkel foglalkoznak, tudod, hogy arra az emberre hallgatnak, van neki tekintélye, és egyébként ilyen szabadból igen, tehát nyitott vagyok rá, ha megállítanak. Biztos, hogy most így hirtelen nem tudnék előrántani egy ilyen ötletet, de például a kvízzel is így voltunk. Ugye haverokkal, ismerősökkel mi is elmentünk más településre, és akkor így nyilván ma hazafelé megbeszéltük, hogy de jó lenne, ha lenne nálunk is egy ilyen kvíz.
1: Igen.
2: És eltelt egy év, két év, és most éreztem azt, hogy hát akkor csináljunk egyet, és teljesen úgy érzem, hogy működni fog.
0: Startrádió.

0: Start Rádió.
1: És most tényleg nem a mezőkovácsházi műfházat reklámozván, tisztelt bíróság. Nekem egyébként az nagyon tetszett, amikor ott jártunk, hogy szerveztetek ilyen kis mozi esteket.
2: Igen.
1: Tehát ez baromi jó egyébként egy kis településen, ahol úgy vélem, hogy lenne ilyen igény. Eléggé sok településen, kis településen is, sőt, még a közepesen nagy településeken is, hogy legyen mozi, mert manapság ugye hát tudjuk, hogy mit jelent a mozi, bekapcsoljuk a különböző szolgáltatókat otthon, és akkor ez a mozi. Veszünk patogatott kukoricát, körbeüljük a tévét, és akkor ennyi. De ugye az megint egy más, hogy egy nyilvános helyszínen ott vagyunk, akár kiülős, tehát szabadtéri helyszínen, akár egy benti zárt környezetben, megvan a hangtechnika, megvan az a patogatott kukorica illat, ugye ott vannak a többiek is, és ez egy tök jó dolog szerintem. Ez hogy jött nektek?
2: Ez egyébként ez is egy állami program, tulajdonképpen a Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy ilyen programja, ez a Petőfi Kulturális Program, ahol úgymond lehet csemegézni a nagy kultúrstratégiai partnerek által adott szolgáltatásokból, ezek közé tartozik a Nemzeti Filmintézet is, és azon belül pályáztunk, és elnyertük ezt a lehetőséget, hogy filmklubokat, tehát nem mozit, filmklubokat kell alakítani.
1: De egyébként ugye ezt mutattad, tehát mutattad a környezetet.
2: Igen.
1: Tehát azért
2: igen,
1: mondtam, hogy mozi, igen. Mert ugye a környezetet azt dettó úgy teremtettétek meg, igen. Még akkor is, hogyha a műfáznak az aulájában volt.
2: Igen.
1: Tehát marha jó megcsináltátok, ott volt a vetítővászon, hangtechnika, a székek, ugye ott volt a büférész, tehát tényleg azt a kis, úgymond így csúnya szóval illúziót előhoztátok, mintha az egy született igen. Mozi lenne. Tehát ez egy baromi jó dolog szerintem.
2: Igen, tulajdonképpen igen, úgy vagyunk vele, hogyha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk jól, hogy az esetleg, hát ha mi mutatunk példát a kistérségben élő, tehát kistérségi központként úgy gondolom, hogy ez feladatunk is, hogy a kistérségi egyéb kisebb műfázaknak, közösségi szintereknek úgymond példát mutassunk, hogy lehet ezt így is csinálni. Tehát lehet ezt, ha van akkor a helyünk, hogy 5x4-es vászont húzzuk ki, akkor húzzuk az 5x4-es vászont, ne egy 2x1 méterre vetítsünk, illetve például, amit te is mondasz, hogy igen, ott berendeztünk egy ilyen kis közösségi helyet, amit elneveztünk a Kalocsa Róza Művelődési Központ után Rózi közösségi térnek.
1: De jó, erről nem hallottam ezt.
2: Még akkor lehet, hogy nem volt meg a neve.
1: Ez nagyon jó.
2: Ezt elneveztük ilyen Rózi közösségi térnek, amit kifejezetten ilyen fiatalosan, kicsit retrósan, de mégis csocsóasztallal, falfirkákkal, mindenféle régi bútorok, leselejtezett régi bútorokkal. Egy idős néni egyszer csak bejött, hogy ő

0: Te is mondtad, hogy a streaming, illetve a mozik világ, a teljes mozi élményt nyilván nem tudjuk visszaadni, illetve úgy van vele a mai fiatal, hogy ott a streaming megnéz bármelyik streaming szolgáltatón, és de viszont abban viszont örülök, hogy a középkorúaknak a rétegét ezzel sikerült bevonzanunk. Tehát én úgy látom, hogy az, akinek nincs ideje beutazni Békés Csabára moziba, de azt szereti a magyar filmeket, egyébként ebbe csak magyar filmeket tudunk nézni, de én úgy gondolom, hogy van annyi jó magyar film, hogy bőven tudunk belőle mazsolázni, és ami még ezekkel a filmklubokkal kapcsolatosan pozitív dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ezt több településen is tudom már most folytatni, tehát ezáltal Végegyházán, illetve Batonyán is tartok ilyen filmklub alkalmakat. Például Batonyán ott nagyon szeretem, hogy van egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy idősebb korosztály, akik mindig ott vannak, legyen az bármilyen film, tehát néztük már velük.
1: A régi bútor darabok, igen,
0: aranyosak, igen. Már velük a Hadikot is, de néztük már vele, Hogyan tudnék élni nélküledet is, és mind a kettő csillogó szemmel néztük, hogy végre van újra településen. Valami olyan, ami hasonlít egy kicsit a mozihoz, tehát nem egy kis 2.1-es hangfallal jelenek meg, hanem mindig figyelek arra, hogy akkor legyen feltekerve az a hangerő, és hagy érezzék azt, hogy egy kicsit, mintha moziba lennének. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Rádió.
1: És még több.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 19-e szerda déli 12 óra van. A fotográfia fővárosává válik Békés Csaba, újabb vízkorlátozás a Tisza-Körösvölgyben. Háromnapos véradás a madzagfalvi napokon. 4 napig a Rokké volt Póstelek. Már is mondom a részleteket. Csak nem 2 hónapon át, augusztus 25 és október 22-e között rendezik meg a Békés Csabai Fotófesztivált, amely több mint egy tucat kiállítást és összességében több 100 fényképet vonultat fel. A cél változatlan, a fotográfiát közelebb vinni a közönséghez és a várost a fotóművészet egyik vidéki központjává tenni. Imre György főszervező elmondta, hogy a 2026-os fesztivál minden eddiginél gazdagabb programmal érkezik. A különlegesség most is az, hogy nem egyetlen helyszínen zajlik, intézmények,